da la di da la la. Dun la na da na na da la da da ni na da da da ni da ni da la la da ni da da ni na la di di na la o da di di di na da da di da da na. Hoi di da la da la da da di di di na la. Fiesta me quisieras babote lege. Toda ya no roma chavo ya lege. Harum parum parum el hoyota parum yoi de si ya le magum. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, de rit, nála, talá, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, tina, ajá, ódri, de talá, etádri, de la, da, ajá, te, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, ajá, de rit, da, ajá, ajá. Oj, te, de da, ajá, de rit, da, talá, ajá, te, de Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony Isten, melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hey, oh, diri da ta la la, re, ta la ri da na da, re, ti na la la, re, ni ta la la la ya.